0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak október 1-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária, mondom a tartalmat röviden. Zárt ülést tartotta a Belpolitikai és Nemzetbiztonsági Bizottság. Indiai vállalat építi majd a 83 km hosszú horvát vasútvonalat. A külföldi turistákból származó bevétel az év első felében elérte a 4,587 milliárd eurót. Izraeli miniszterelnök: szigorúbb ellenőrzéseket hajtunk végre az Izraelbe tartó járatok pilótáin. És ma van az idősek világnapja.
1: Híreink következnek.
0: Megtartották ma a parlamenti belpolitikai és nemzetbiztonsági bizottság zárt ülését. A testület a Horvátországba irányuló hulladék import, a nagy mennyiségű hulladék Líka régióban történő elhelyezésének kérdését tárgyalta meg, az illetékes állami hatóságok részéről tapasztalt rendszer szintű mulasztások fényében. A bizottság tájékoztatást kért a biztonsági és hírszerzési ügynökségtől, a vámigazgatóságtól, az állami felügyelőségtől és az állami ügyészségtől. A parlamenti vita során a képviselők támogatták az aknamentesítési tevékenységről szóló törvény azon módosításait, amelyek az aknamentesítők testi károsodása miatti kártérítés kiszámítását a hadirokkantak esetében alkalmazott alapösszeghez igazítják. Miután Horvátországot márciusban hivatalosan aknamentes országgá nyilvánították, megoldást keresnek azok számára, akik még nem teljesítik a nyugdíjra való jogosultság feltételeit. A horvát vasúti infrastruktúra szerződést köt az indiai Avkonsz vállalattal a Dugoszel-Onovszka vasútvonal egyik vágányának felújítására és egy második vágány kiépítésére. A szakasz 83 km hosszú, a projekt értéke megközelíti a 900 millió eurót, amelynek 90%-át az Európai Unió biztosítja. A munkálatok 7 évig tartanak. A Banszki dvorban tartott szerződés aláírási ünnepségen Plenkovics miniszterelnök kijelentette: a vasútvonal végre kétvágányúvá válik, megjegyezve, hogy a projekt mind Horvátország, mind pedig az indiai vállalat számára nagy kihívást jelent. A külföldi turistákból származó bevétel az év első felében elérte a 4,587 milliárd eurót, ami 5%-kal több a 2025-ös adatnál, jelentette be Andrej Plenkovics miniszterelnök a kormányülés kezdetén. Bejelentette továbbá a kormányzati támogatást a spliti sportinfrastruktúra beruházásokhoz, a Brodica stadionhoz, a Gripe felújításához, a Spaladium arénához, valamint az új Polyut projekthez. Netanyahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy szigorúbb ellenőrzésnek vetik alá az Izraelbe tartó járatok pilótáit. Az intézkedést a tegnapi incidens tette szükségessé, amely során egy pilóta rátámadt kollégájára a Tel Avivba tartó gépen. A támadó megkísérelte lezuhantatni a több mint 170 embert szállító repülőgépet. A megtámadott kapitánynak sikerült kinyitni a pilóta fülke ajtaját, így az utasok segíthettek ártalmatlanítani kollégáját. A kapitánynak sikerült visszanyernie az irányítást, és kényszerleszállást hajtott végre Szaúd-Arábiában. Az idősek világnapja alkalmából az idős polgárok számos programmal ünnepelték ezt a napot. Az Eszéki Social Atelierben minden korosztály képviselői összegyűltek egy nemzetközi generáció közötti fesztiválra, amelyet a D-Kollektív és az Eszéki Aktív Nyugdíjasok Egyesülete szervezett. A fesztivál különlegessége a generáció közötti tudás, tapasztalat, érdeklődés és készségcsere, amelybe számos európai országból érkező nemzetközi önkéntes is bekapcsolódott.

A zenevilág napja minden évben június 21-én kerül megünneplésre, és arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet a zene összetartó erejére és gazda kulturális örökségére. De vajon hogyan született meg ez az esemény, és miként vált a zene szeretetének globális megnyilvánulásává? A zenevilág napjának története és ünneplése nem csupán egy dátumra szorítkozik, hanem egy valódi mozgalomként hódította meg a világot. Az ellenvilág napja eredetileg 1982-ben Franciaországban indult útjára, eredetileg a Fête de la Musique néven. Maurice Fleury, az akkori francia kulturális minisztérium zenéigazgatója egy tanulmányból azt tudta meg, hogy 5 millió fiatalt megkérdezve minden második ember játszott valamilyen hangszeren. Azt gondolta ki, hogy a fizetős zenei fesztiválokkal ellentétben legyen az évben egy olyan nap, amikor az emberek teljesen térítésmentesen részt vehetnek különféle zenei eseményeken, koncerteken. Ezáltal az élő zene mindenki számára ingyenesen elérhető legyen, függetlenül származásától vagy anyagi hátterétől. A kezdeményezés célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a zene minden formájára, és bemutassa annak valamennyi kultúra számára adott értékét. Az elmúlt évtizedekben a zene világnapjának ünneplése egyre inkább a világ minden táján elterjedt, és mára több mint 1000 városban rendeznek változatos programokat egy jeles napon. A koncertek, workshopok, előadások és közös zenélési lehetőségek mellett számos kreatív kezdeményezés is létrejött, hogy közösségeket hozzon össze a zene szeretetei által. A zene világnapja tehát nem csupán egy napon át tartó esemény, hanem egy összetartó erő, melynek révén a különböző kultúrák kölcsönösen megismerhetik és megbecsülhetik egymás zenéjét. Az egyetemes zenei örökség bemutatása és népszerűsítése lehetővé teszi a különböző nemzetek, etnikumok és vallások közötti párbeszédet és megértést. A zene világnapjának története és ünneplése során megmutatkozik a zene hatalma, mely képes összekötni az embereket és áthidalni a kulturális határokat. A világ minden táján megrendezett események együttesen alkotnak egy olyan globális mozaikot, melyben mindenki megtalálhatja saját helyét, és hozzájárulhat a zenei sokszínűség gazdagításához. A zene világnapja tehát nem csupán egy napra szól, hanem egy életre szóló elköteleződést jelent a zene és a kultúrák közötti hidak építéséért. Az idősek világnapja egy nemzetközi ünnepnap, amelyet minden évben október 1-én tartanak. Célja, hogy felhívja a figyelmet az idősek társadalmi szerepére, problémáira és jogaira. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én hozott határozatot arról, hogy október 1-e legyen az idősek nemzetközi napja. Az idősek világnapja kiváló alkalom arra, hogy megemlékezzünk az idősekről, és felhívjuk a figyelmet a társadalomban betöltött fontos szerepükre. Ez a nap arra ad lehetőséget, hogy értékeljük a tapasztalataikat, bölcsességüket és hozzájárulásokat a közösséghez. Az idősek gyakran szembesülnek olyan kihívásokkal, mint az egészségügyi problémák, a társadalmi elszigetelődés vagy a diszkrimináció. Az idősek világnapja segít felhívni a figyelmet ezekre a problémákra, és ösztönzi a társadalmat, hogy tegyen lépéseket a helyzet javítására. Az idősek tisztelete és megbecsülése a társadalom alapvető értéke. Ezen a napon kifejezhetjük hálánkat az idősekért, akik egész életük során dolgoztak és hozzájárultak a társadalom fejlődéséhez. Ebben a modern, szélsebesen rohanó világunkban sokszor a családi és baráti kapcsolatok fellazulnak, ezért az idősek egyre nehezebben találják meg benne a helyüket. Egy idős ember felé megadott tisztelet és emberséges bánásmód önmagunk felé megadott tiszteletet is jelent. A róluk való gondoskodás és a tapasztalataik elismerése rendkívül fontos, mind a családok, mind a tágabb közösség szempontjából. Az idősek gazdag élettapasztalatokkal, bölcsességgel és okertapasztalataik elismerése rendkívül fontos, mind a családok, mind a tágabb közösség szempontjából. Az idősek gazdag élettapasztalatokkal, bölcsességgel és sok esetben mély történelmi perspektívával rendelkeznek, amelyek értékes tanulságokat hordoznak a fiatalabb generációk számára.
Az idősekről való gondoskodás nem csak fizikai ellátást jelent, mint az egészségügyi szükségletek kielégítése, hanem érzelmi támogatást, figyelmet és szeretetet is. A jól átgondolt gondoskodás segíti az időseket abban, hogy méltósággal, kényelmesen és boldogan élhessék meg életük ezen szakaszát. Az idősek gondozása és tapasztalataik elismerése a közösségek közötti szolidaritás alapvető eleme. Az idős generációk által szerzett tudás továbbadása hozzájárul a társadalom fenntarthatóságához és fejlődéséhez, míg a gondoskodás biztosítása az emberi méltóság tiszteletben tartásának alapvető kifejezése. Az ilyen megközelítés elősegíti az összetartást és az egymás iránti empátiát a családokban és a tágabb közösségekben.

0: időjárás jelentés.
1: Ma országszerte túlnyomóan napos és meleg volt az idő. A nappali hőmérséklet 26-27 Celsius fokig melegedett. Eszéken ma délben 23 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 28%, a légnyomás értéke 1027 hektopaszkál volt. Holnap is napos idő lesz, az éjszakai hőmérséklet 4 és 8 Celsius fok között alakul, a nappali pedig 24 és 27 Celsius fok között várható. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!